Vajon néhány régi tekercs, amelyet egy barlang mélyén felejtettek, képes-e megváltoztatni az emberiség történelmét? Tegyük fel másképp a kérdést, kedves hallgatóink. Vajon elegendő lehet egy apró kődarab ahhoz, hogy feltárjon egy titkot, amely évszázadokon át rejtve maradt? Vannak kincsek, amelyeket sem arannyal teli ládák, sem paloták vastag falai nem képesek megőrizni. Ezek az idő által is elfeledett, mélységes csendben várják türelmesen azt a napot, amikor ismét felfedezik őket. Ma elfordulunk a földközi tenger sós szelétől, és a világ legmélyebben fekvő pontja, a sivatag szíve felé vesszük az irányt, a holtengerpartján magasodó büszke kumráni sziklákhoz. 1947-et írunk. A sivatag perzselő hőségében járunk, ahol a nap szinte megolvasztja a köveket, és maga az idő is lelassul. A Tamira törzshöz tartozó fiatal palesztin beduin pásztor, Mohammed Eddib nyáját terelgeti, amikor egyik kecskéje elkóborol a sziklák között. Felkapaszkodik a dombokra, benéz a völgyekbe, de hiába keresi. Egyszer csak észrevesz egy keskeny, sötét barlangnyílást a meredek sziklafal oldalában. Arra gondol, hogy talán oda menekült az állat. Összeszedi a bátorságát, és egy kisebb követ hajít a sötétségbe. A vízhang azonban nem a sivatag megszokott hangja volt. Egy agyagedény összetörésének csattanása hallatszott. Abban a pillanatban nem csupán egy cserépedény tört össze a barlang mélyén. Az emberiség történelmének egyik legnagyobb régészeti felfedezéséhez vezető kaput árult fel. Amikor a fiatal Mohammed félve belépett a barlangba, porlepte agyakkorsókat talált, gondosan egymás mellé sorakoztatva. Nem aranyat vagy drága köveket rejtettek. Lemvászomba csavart, gazella bőrre.

Nagy gonddal írt, ősi tekercsek feküdtek bennük. Kezdetben senki sem ismerte fel ezeknek a tekercseknek az értékét. Néhányuk még az antikvitás kereskedelemben is gazdát cserélt néhány dollárért. Azonban, amikor a rajtuk olvasható ősi betűk híre eljutott a tudományos világhoz, a történelem kutatás alapjaiban rendült meg. Az első barlang csupán a kezdet volt. A következő években még 11 barlangot tártak fel a sivatag mélyén. És tudják, mi került elő ezekből? Mintegy 900 kézirat, valamint több tízezer apró töredék. A héber, arámi és görög nyelven írt szövegek közel 2000 éven át sértetlenül megőrződtek a száraz sivatagi levegőnek és az agyagkorsóknak köszönhetően. Azonban mi volt ezekben a tekercsekben? Miért kavartak ekkora vihart? Köztük voltak a héber Biblia eddig ismert legrégebbi kéziratai, Izajás könyve, a Zsoltárok, valamint a proféták írásai, de nem csupán vallási szövegek. Megtalálhatók voltak azoknak az embereknek a naptárai, imái, közösségi szabályai és mindennapi életének dokumentumai is, akik ezeket a tekercseket készítették. Mint a 2000 évvel ezelőtti életük egyetlen pillanatban megdermedt volna, és változatlanul fennmaradt volna a barlang mélyén. Kik voltak ezek az emberek? Miért választotta ez a titkos közösség, amelyet a történészek eszcínusokként ismernek, és amelyet gyakran kumráni közösségnek is hívnak? A sivatag magányát. Ők azok közé tartoztak, akik elfordultak a korabeli Jeruzsálem politikai és vallási romlottságától. Életüket az imának, a megtisztulásnak és a szentiratok másolásának szentelték. Nap mint nap fáradhatatlanul írtak. Krisztus után 68-ban azonban a római birodalom hadseregének fenyegető árnyéka ráborult az egész vidékre. Amikor a közösség felismerte a közeledő veszélyt, nem a pénzét vagy a vagyonát próbálta megmenteni. A legdrágább kincsüket akarták megőrizni. Szavaikat, hitüket és emlékezetüket. Ezért a tekercseket a gyakorsókba rejtették, és a barlangok mélyére vitték. Ők maguk eltűntek a történelem ködében. Azonban az általuk megőrzött emlékezet tovább élt Palesztina földjének mélyén. Kedves hallgatóink, a kumráni barlangok régészeti története még ma sem ért véget. A laboratóriumokban továbbra is intenzív kutatás folyik. A tudósok radiokarbonos vizsgálatokkal határozzák meg a pergamenek korát, a paleográfusok az írástílus alapján datálják a géziratokat. Sőt, azokat az apró töredékeket is, amelyeket a szabad szem már alig képes elolvasni, ma már multispektrális képalkotással és mesterséges intelligencián alapuló algoritmusok segítségével fejtik meg. A digitális világban egy hatalmas történelmi kirakós darabjai állnak össze. Miért olyan fontos ez a felfedezés? Mert ezek a tekercsek első kézben mesélnek nekünk a vallások történetéről, a nyelv és az írás fejlődéséről, valamint az ókori világ megőrzési technikáiról. Mintha egyetlen mozdulattal hidalnák át a 2000 éves időbeli szakadékot. Ugyanakkor van itt egy rendkívül fontos szempont, amelyet a mai világban sem szabad figyelmen kívül hagyni. Napjainkban Izrael egyes hivatalos narratívái és politikai érvei időnként ezekre az ókori régészeti leletekre is hivatkoznak, történelmi állításaik alátámasztása érdekében. A holtengeri tekercseket olykor úgy mutatják be, mint amelyek megerősítik a térséghez fűződő történelmi kötődésüket. Más kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy ezek a kéziratok elsősorban egy több mint 2000 évvel ezelőtt élt vallási közösség örökségét jelentik, és mindenek előtt az emberiség közös kulturális örökségéhez tartoznak. A Qumranban előkerült szövegek nem egyetlen modern politikai álláspont bizonyítékai, hanem a térség sokszínű történelmének, illetve kulturális gazdaságának tanúi. A régészet feladata nem az, hogy a múltat a jelen politikai vitáinak szolgálatába állítsa, hanem hogy saját történelmi összefüggéseiben segítsen megérteni az egykor itt élt emberek világát. Az ember néha nem aranyládákba rejti a legértékesebb kincsét, hanem a néma barlangok mélyére. Mert vannak kincsek, amelyeket nem csupán azért írtak le, hogy elolvassák őket, hanem azért is, hogy egy napon újra felfedezve utat mutassanak az emberiség számára. Vannak városok, amelyek köveikről maradnak emlékezetesek, mások falaikról, és vannak civilizációk, amelyek az általuk hátrahagyott szavak révén válnak hallhatatlanná.
A kumráni barlangok

tekercsei arra emlékeztetnek bennünket, hogy az ember néha a föld mélyére bízza a múltját. Azonban Palesztina földje alatt nem csupán szavak rejtőznek. Rétegről rétegre egymásra épült városok, ősi utcák és elfeledett alagutak várják csendben, hogy ismét felfedezzék őket. Következő epizódunkban elhagyjuk a barlangokat, és Jeruzsálem föld alatti világába ereszkedünk le. Vajon hány város rejtőzhet egyetlen város alatt? Alagutakon, ősi utcákon, föld alatti átjárókon és évezredes régészeti rétegeken átvezető különleges utazásra hívjuk Önöket. Találkozunk a következő részben. A kövek alatt megbúvó néma történelem világában. Palesztina titkos történetei.

Ma e quajan legenda sportolo Rolfo Kumpesina ki beirto ne vita turuk sporto tinatebe. Ime o Mr. Magic. Eish, the Turkish Prince. Besan even ishmert. Semih saygın örnek a törtinete. Aki ekkish Anatoly ekkish városból származik, eish nocskert ertel. Semih Saygınar, ezerkilen sasatvan neyik novan bertizen kededik en söylete tada pazarı ban nek sabo po iş hazi asoyn onyo ötödik germek ekint. Hat deşti roan, iş közip işkolaş hivey ben yerdek lödöd o bilyard irant. Ne peleçük el, hoydakkor o bilyard nem volt neyip seru Türkiye ben, iş nem tekin tepti komo sport ágnok. Elsős kerít 1981-ben érte el, amikor megnyerte az Isztambul Billiárd bajnokságot. Ez a győzelem forduló pontot jelentett a fiatal Semih számára. Ettől kezdve a billiárd már nem csupán hobbi, hanem szenvedés. A kötelező sorkatonai szolgálat betöltés után Isztambulba költözött, egy billiárdteremben kezdett el dolgozni, hogy megélhetését biztosítsa, és edzhessen is. Nappal dolgozott, éjjel órákon át edzett. Ez az önfeláldozás és kitartás rövid időn belül Türkiye egyik

plek jo biljard ja ti koša va tetot. Osa Krensaz Nilsson Nilsson Türkiye ben Mekrende zet nemzet gözü be mutato ver şeyin fordulo pontot gelen tet saygın her yelete ben. O vilak boyno kokellen nuytot de yaşayit minge oza giz bilyard bilak figelmeyit mogar avonto. Biz on yitot da oyn mar nem çupanek török de hasşik, hanem oyan şportolo aki o vilak simpodden iş mekayo heyit. Ozezer Krensaz Krensven Eger, German Open Verschenjen, és az isztambuli Efes Pilsen Noition elértskerei megnyitották az utat a nagyobb tilok felé. Az igazi történelmi forduló pont azonban 1992-ben következett be. A berlini világkupán élő közvetítésben 3-0-ra legyőzte az ép világbajnokát, Raymond Colemanst, aki hatalmas meglepetést okozott. Ez a győzelem nem csupán sportteljesítmény volt. Saigon elkérte a közvetítés felvételét és elintézte, hogy azt Türkiyében is sugározzák. Másnap már mindenki ismerte őt Türkiyében. A biliárd ekkor kezdett el népszerűvé válni Türkiyében. Ezer 1993-ban feljutott a világranglista 6. helyére. 1994-ben pedig átigazolt a holland csapatbajnokságba, a biliárd egyik legfontosabb bajnokságába. Ugyanebben az évben a genti világkupán bajnok lett, ezzel feljutott a világranglista 3. helyére, és 2 világrekordot is megdöntött. 1998-ban az Antalya Kemerben megrendezett világkupán bejutott a döntőbe, és legyőzte a holland Gerwin Valentint, és megszerezte bajnoki témet. Ez a Türkiyében megrendezett esemény nagyszerű lehetőséget nyújtott a biliárd népszerűsítésére hazánkban. 1999-ben a CEP Európa-bajnokságon legyőzte a Dan Dion Nelint, és Európa-bajnok lett. Ő lett az első török sportoló, aki elnyerte ezt a témát. Az arany év volt Semih Saigoner számára. Spanyolországban megszerezte első egyéni világbajnoki témét. Ugyanabban az évben az USA-ban világkupa győztes lett. Ráadásul Tajfun Tasdemirrel együtt Németországban megnyerte a biliárd világbajnokságot is, és ők lettek az első sportolók, akik elhozták ezt a témát Türkiyének. 2004-ben Tajfun Tasdemirrel együtt másodszor is világbajnok lett a válogatottak között, és megnyerte a Görögország egyéni világkupát is, ezzel feljutott a világranglista első helyére. Ugyanebben az évben Türkiye nevében futott az olimpiai fakliával. Pályafutása során 7 alkalommal nyerte meg a világkupát, egy alkalommal az egyéni világbajnokságot, 3-szor a válogatottak bajnoka lett. 25 alkalommal nyerte meg a török nagydíjat, 17 alkalommal pedig a 3-sávos török bajnokságot. Semih Saigonert nem csupán a bajnoki témei, hanem a bemutatott művészi játéka is különlegessé teszi. A biliárd szakirodalomban 42 róla elnevezett speciális ütés technika szerepel. Nem véletlenül kapta a Mr. Magic beszenevet. Az osztálynál valóban úgy tűnt, mint a varazsonna. 2018-ban Franciaországban a Dick Schappers ellen játszott mérkőzésén 6-dakóval 40 pontot szerzett, ezzel megdöntötte a világkupa rekordot.

2007-ben úgy döntött, hogy felfüggeszti a pályafutását, így Semih Saigner 7,5 évig távol maradt a nemzetközi fronttól. A 2014-es visszatérése azonban egy legenda visszatérése volt. 2015-ben török bajnok lett, 2016-ban pedig bronzérmet nyert a világbajnokságon. 2021-ben aranyérmet nyert az egyiptomi világkupán. 2023-ban újra Tajfun Tasdemirrel együtt megnyerte a biliárd világbajnokságot. Az, hogy 20 év elteltével ismét elérték ezt a csúcsot, a sportolói teljesítményen túlmutató siker volt. Végül 2025-ben a Dél-Koreában megrendezett professzionális billiárdliga világbajnokságán pályafutása 44. évében 61 évesen a döntőben legyőzte Lütfü Csenetet és a PBO világbajnok lett. Már az is történelmi pillanat volt, hogy két török sportoló találkozott a döntőben. Saigner világbajnoki téma azonban még egyszer megmutatta, hogy az életkor csupán egy szám, az igazán fontos pedig a szenvedély és az elszántság. Saigner nem csupán sportoló, hanem sokoldalú művész is. Színészként is kipróbálta magát, 2011-ben pedig zenei albumot adott ki, híres márkák reklámjaiban szerepelt, sikertörténetével motivációs előadókat tart, előadásokat egyetemeken és különböző rendezvényeken. 1996 és 1997 között a Török Billiárd Szövetség elnöki tisztét töltötte be, és fontos szerepet játszott abban, hogy a Billiárd Szövetség és sport ággá váljon Türkiyében. Semih Saigner sikereinek köszönhetően a Billiárd Türkiyében népszerű sport ággá lett. Fiatalok ezre érdeklődést mutatnak a billiárd iránt, és karriert kívánt építeni a sport ágban. Ma már török billiárdjátékosok tuszatjai érnek elsikereket a nemzetközi prondon, Saigner útját követve. Ennek az örökségnek a legszebb bizonyítka, hogy Lütfü Csenet és Saigner találkozott a PBA világbajnokság döntőjében. Kedves hallgatóink, Semih Saigner története a legszebb példája annak, hogy egy szenvedély, egy álom hogyan válhat valóra. Ez az út, amely a Dapazer utcaitól a világ csúcsáig, a kávéházi asztaloktól a bajnoki dobogóig vezet, mint annyiunkat inspirál. 61 évesen lett világbajnok. Ez azt mutatja, hogy a sikernek nincs korhatára. Semih Saigner pályafutása még nem ért véget, továbbra is varázslatokat teremt az asztalnál. Soha nem fogjuk elfelejteni, hogy a Mr. Magic beszenevet viselő legendás sportoló büszkeséget és dicsőséget hozott a török sportnak. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszont hallásra! Világhírű török sportolók.

Kiedy hallgatóink a török rádió magyar nyelvadása, melyet minden nap magyar idő szerint 13 órától 13 óra 30-ig haladnak, véget ért. Legközelebb honnap magyar idő szerint 13 órakor várom önöket, köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak a TRT-n, viszonthallásra.